Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, naná, hogy ebben az órában is várom az üzeneteket, és naná, hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Hypaton, Eva Max és Bibi Rexa is jön, most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen. Oh,

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fodrásban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában, például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt, Trey Daltont is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát, és emellett még akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermely.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és úgy is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió egy DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió egy DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózsa után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Yeah, ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620 311 111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Swims és a The Door.

Csak igazi mai sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó és a Turn the Lights Off itt

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió egy születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közgyűlést tartottak a komlói polgárőrök. Napközben többfelé számíthatunk még csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megtartotta éves beszámoló közgyűlését a komlói polgárőr egyesület, ahol értékelték az elmúlt év munkáját, elfogadták a pénzügyi beszámolót és az idei terveket. A polgárőrök 2025-ben több mint 4000 órányi szolgálatot teljesítettek Komló közbiztonságáért. A tisztújításon a szervezet ismét Deák Imrét választotta az egyesület elnökének. Megújul a pécsi Pollák strand. A Pécsi Tudományegyetem azt közölte, átfogó fejlesztés indul a létesítményben, ami a teljes medencét és az infrastruktúrát is érinti. Új öltözők és zuhanyzók épülnek, a medence fűthetővé válik, így a jövőben áprilistól egészen októberig tarthat majd a szezon. A környezet is megújul, korszerűbbé és komfortosabbá válik. A beruházás bruttó 367 millió forint TAO forrásból valósul meg, melyhez a PTE várhatóan további 150 millió forintos forrást biztosít. A kivitelezés heteken belül elkezdődik, a munkák miatt azonban így a Pollák strand az idei szezonban nem nyit ki. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. A lap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Hímesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon, a munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspré használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
4: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergiák magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szépre.

aki gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Tiesto után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt én itt

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok minden mellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágítással dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza a jobbnál jobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexha, New Religion, már indítom is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program Baranyában. Ma napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE Klinikai Központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munka lehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Gyászhírrel folytatjuk. 74 éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész. Halálhírét családja közölte, hozzátéve az Őze Lajos díjas és Fényhang életműdíjas művész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor pályafutása során hosszú éveken át játszott a Víg Színházban és a Nemzeti Színházban. Alapító tagja volt a Rock Színháznak. Számos televíziós és filmes szerepet is vállalt, és foglalkoztatott szinkron színész volt. Temetéséről később intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Hímesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermej.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta, ébresztőnek jó lesz? Aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen, ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lehet születni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai sláger, amit indítok. Purple Disco Machine, a Hearst dal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb dílert fogtak el a rendőrök Baranyában. Többfelé számíthatunk még ma is esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. Gyermeknapi programok várják az érdeklődőket május 30-án Szentlőrincen az Urbach téren. A szervezők tájékoztatása szerint zenés gyermekszínház, bűvészműsor, varázsóra várja majd a gyerekeket. Fellép az Ecpec gyermekzenekar is. A gyermeknapon körhinták, légvár és gokártozás is várja a kicsiket és nagyokat. A részletekről a város közösségi oldalán lehet tájékozódni. Megvannak az év kedvenc tesi tanárja verseny megyei győztesei. A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadik alkalommal hirdették meg a versenyt, ahol a szervezők a napokban hozták nyilvánosságra azoknak a tanároknak a neveit, akik a legtöbb jelölést gyűjtötték. Baranyában a 35 év alattiak kategóriájában Németh Gábor, a mosgói Lengyel-Tóthi János általános iskola pedagógusa, a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Tóth Péter, a Vémindi általános iskola, a 200 fő feletti iskoláknál pedig Kilián Balázs, a Pécsi Református Kollégium általános iskolájának tanára lett a győztes. A megyei győztesekre már lehet szavazni az ország kedvenc tesi tanára voksoláson. A szavazatokat június 11-ig várják. A Magyar Közút jelzései szerint aszfaltoznak a hatos úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Csak igazi mai sláger megy, a következő órát pedig egy olyan énekesnő indítja, akiről szerintem nem gondolnánk, főleg a mostani sikereit nézve, hogy mennyiféle munkát elvállalt. Dolgozott például klubokban, táncolt, volt pohárszedő, és utána jött az, hogy elkezdett másoknak dalokat írni. Hát aztán meg ugye saját magának. Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőled, a Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyárra fejeződhet be a Harkányi piac csarnok felújítása. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. A lap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A MÁV Inform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzítették, hogy a június 24-én kezdődő Fishingon Orfű Fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével, Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd délután 5 órakor. Az ellenfél a Balaton Lelle lesz. A magyar közút jelzései szerint aszfaltoznak a 6-os úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, egy picivel vasárnap van, és jövő héten ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like a Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi mai slágere.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hatodik alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a hatodik országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program Baranyában. Ma napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE klinikai központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munkalehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Adóhatósági ellenőrzések jövő héten is lesznek Baranyában. A NAV jelzése szerint kedden Szigetváron a József Attila utcai, csütörtökön pedig Vajszlón a Széchenyi utcai boltokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A megye egész területén számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusító kereskedők. Az adóhatóság munkatársai kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást és az alkalmazottak szabályos bejelentését. Újabb fontos lépést tett a Baliget a település tavának vízminőségjavítása érdekében. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, 200 tavi kagylót és 150 algaevő csigát helyeztek el az iszapon. A kagylók a tó élő vízszűrői, egy kifejlett példány naponta akár 70-80 liter vizet is képes átszűrni és megtisztítani az algáktól, míg az algaevő csigák az aljzatot és a víz alatti felületeket tisztítják meg a lerakódásoktól. Segítségükkel a tó ökoszisztémája önfenntartó módon válhat tisztábbá és egészségesebbé. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Igazi mai sláger megy, egy hét múlva, meg kevesebb, mint 10 óra múlva indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor nyitjuk a kapukat, elsőként a nagy színpadon egyébként Kuki vár majd mindenkit, de utána jönnek szépen a világsztárok, Sirius, Samfeld és a Swiss Disco is, és pluszban meghívtuk Tóth Abigailt és Accentet is, akik többek között ezt a dalt is előadják nekünk élőben, a Sugar Daddy, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parton.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb dílert fogtak el a rendőrök Baranyában. Többfelé számíthatunk még ma is esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. Gyermeknapi programok várják az érdeklődőket május 30-án Szentlőrincen az Urbach téren. A szervezők tájékoztatása szerint zenés gyermekszínház, bűvészműsor, varázsóra várja majd a gyerekeket. Fellép az Ecpec gyermekzenekar is. A gyermeknapon körhinták, légvár és gokártozás is várja a kicsiket és nagyokat. A részletekről a város közösségi oldalán lehet tájékozódni. Megvannak az év kedvenc tesi tanárja verseny megyei győztesei. A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadik alkalommal hirdették meg a versenyt, ahol a szervezők a napokban hozták nyilvánosságra azoknak a tanároknak a neveit, akik a legtöbb jelölést gyűjtötték. Baranyában a 35 év alattiak kategóriájában Németh Gábor, a mosgói Lengyel Tóthi János általános iskola pedagógusa. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Tóth Péter, a Vémindi általános iskola, a 200 fő feletti iskoláknál pedig Kilián Balázs, a Pécsi Református Kollégium általános iskolájának tanára lett a győztes. A megyei győztesekre már lehet szavazni az ország kedvenc tesi tanára voksoláson. A szavazatokat június 11-ig várják. A magyar közút jelzései szerint aszfaltoznak a hatos úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt, egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porladhat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez Írországban.
2: Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást, már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri. A propaganda magadra hagy téged.
2: Igen, már most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Elveszik a motorokat.
2: De várjál, már Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, hogy ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztuk volna rád, de így
3: van,
2: nem.
3: Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermedbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Elveszik, jó, bezáratják.
3: Csak propaganda burger volt már amúgy is hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk az úgy nehéz.
3: Hát hakni nincs. Mert eddig volt hakni?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
2: Igen, hogy mondjuk, mihez kezdesz?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
2: Nincs.
3: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt még kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartett kújdat is néztem, addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az időben.
3: Igen, és amúgy is meg összezek a hülyeség. Én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várjál, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Semmit.
1: Hogy...
2: Tényleg semmi.
1: Se fellépésed,
2: nincs.
1: Se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindenki húznak a lábadalon.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Igen.
2: Ez az első, mert ők ugyan nagyon szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő lesz? Én ezt
2: egy
1: látom.
2: Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon,
2: utána,
1: kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, emlékszel a Feri? Ú, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget
3: nem fogják a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért minden levágjunk el, várjátok.
2: Ja, most tényleg
1: igen,
2: már
1: a kolbászod.
3: Csináltad a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt, hogy ha halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
2: Én is, úgyhogy nincs víz meg.
3: BKV ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenki büntesz, de azért szeretnek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: De úgy meg szeretnek.
1: De megállja
3: el. Nem látod, hogy ülsz a Boráros téren 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem. Nem. Az
1: nem, vagy fése. Állatokkal dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
3: Nem
1: hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
2: Nem lehet station voice valahol, semmi
3: nem lehet. Nem mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondom meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják... Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan, nincs
3: nem
1: több stand-up.
3: Nem mehetek stand-up? Jó,
1: nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Kalózádiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzás, mindig megtalálnak.
3: HRS-nek akkor.
1: HRS-nek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista Ráskó. Hát
3: vidékre
2: föl nem
3: lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HRS-nek.
3: Soha nem fogják észrevenni.
1: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, mert te halőr lettél, hadd menjen
3: HRS-nek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki szőke. Nem ismer meg.
3: Szőke leszek, hogy alacsony.
1: Szőke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Jó. Tehát van egy halőrünk és van egy HRS-ünk.
3: Vagy amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdem az egészet.
2: Ugyanaz, igen.
1: Háló, visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy háresünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondod. Na tessék, na hol vagyok? Várjál, mi nincsen? Nincs több műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó,
1: nincs
3: a DJ
1: több...
3: Oti fesztiválod,
1: de mondjam
3: el, azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várjál, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországban építkezésen dolgozik. Bocsánat.
3: Ez most egy gyomorfájdalomban hallgatja még.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van, egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, semmi hát nem nincs. Hívnak.
1: Tehát följön van Dorogi Műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
3: Pip.
1: Itt a vége. Nem baj, hívd Kaposvár.
2: Sajnos pont eltházunk.
1: Hívd Debrecenet, ott mindig szerettek. Ne, sajnos az egyik, minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó,
3: tudom, tessék. Mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott légy.
2: Dehogy
1: ne, is. Ne, egy halőrünk van, és egy háresünk. Léci, a méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, és ez itt a hőálló megálló.
1: Felhívom Málnai Bélevetét, levél? Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
3: Nem hiszem, hogy ilyen vidéki, ilyen Kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, ami ilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyat, halőr ami... és egy HRS mellé.
3: Szerintem.
1: Egyébként nem rossz.
3: Taxiznál? Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert szeretem őket. Boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi nem rossz.
3: Igen, szerintem taxiznál.
1: És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál?
1: Mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebrül, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiánnék, nem hiénáznék. Rendesen órában, mert jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának.
3: Igen, szerintem vagy taxis lennél, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettek, hogy egy
1: ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
2: Az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes fizikai munka. Te halőr vagy, ő HRS. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Pluszán feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: De neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod, asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, na, az jó. Motoros túrákat vihetsz, az jó.
3: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Ferko Merko, várjuk téged, várjuk
1: téged, Szevita tére, Blázs Júter 6, Balázs gyere, Feri nincs,
3: Balikám, Balázs 2. Balikám, édesztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmenek ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem házakat, jó, megnézi.
2: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy háresünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsülön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda.
2: Ő
1: maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a Tátrába,
3: vagy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Mosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis... Tudod, mi lennék,
3: nagyon jó lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: izében. Egyébként igen.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenybe ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es
1: szabad. 62-es
3: szabad.
1: Gyere, egy ezresért. Ne, egy ezresért a 72-es is szabad lesz innen. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs.
1: Kalózmasszázs egy órára. Gyere le a pisihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
3: Most én nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként a izébe, az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bemegyek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
3: Óriási. Hát, és annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
3: De elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: És beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Szinte nem meg ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna helyen akkor lenne a fejpánttal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből járna portyázni.
3: Igen, meg az alagútrendszereket használnak, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Ilyen egy alagút. Hát egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követ, és kész, vége. Ennyi lesz.
3: Nem, úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem. Ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinázás lenne. Ellenvakcinázás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli is jó kérdés. Jújra
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra ránk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki leüli 70 év.
4: Várjál, de félreértés miatt ülne. Félreértés miatt.
1: Az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönlététek, csak a Géva Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, műszakiban dolgozik.
3: Hát szerintem is Média Mártus lenne a Laci.
1: Igen. Média Márk.
3: Igen.
1: És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Pennyben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: Vagy
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarok nem segíteni, tökre tettétek az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Belerángattunk ebbe a szarba.
1: Tehát külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Pennybe, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe bogyókból.
1: Várj, de az elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a sima kávéba.
2: A macskája neked nyulad. Na, nyúl kávé.
4: Ez az nyúl és macska kávé, egy ilyen nagyon különleges organikus kávét főznénk a Vikikével.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt lacilok ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná szerintem.
3: Nem, Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkbe. Igen, és Laci valami elkezdeni kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézótok nyilván a Feri néha bejönne, mint az üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
3: Lacival megnyitnánk azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik recepciós, Laci a másik, és 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen. Laci lomizik,
3: az is lenne.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jó van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyárra fejeződhet be a Harkányi piac csarnok felújítása. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. Alap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A MÁV Inform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzítették, hogy a június 24-én kezdődő Fishing on Orfű fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd délután 5 órakor. Az ellenfél a Balatonlelle lesz. A magyar közút jelzései szerint aszfaltoznak a 6-os úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privátjet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként ez micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Kargoncások tudnak nagyon alkotni, amikor egy rossz fordulásra levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le. Ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, rámet a csatorna fedére, férig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható, műemlékvédelem alatt áll. Ez egy laza 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj, CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát. Felprogramozod a CNC-t.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy ütött?
2: Annak csak minden... akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért, mert nem az is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleségeddel, azért picit elnyomod. Azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. A kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markóval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarról, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az se semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazó majom ebből él szerintem.
0: Igen, ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van.
0: Élőben néztük végül, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Igen, ezen szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta van,
2: mi összeg van
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt
0: nyilván biztosítva
2: valaki.
0: Vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosító.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat, hogy egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban. 500 milliárdos
0: kár. Atya Isten! Le a kalap alatt, hogy ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. A sógorom 2012-ben vislit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón. Jó, már meg vagyok. A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virslit a raklapot, hát imádom.
1: Ez már hidegen fog jönni a virslit, azért a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslit, hol? Egy raklapon.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályba rányomta a mosószert.
0: Most ha legyen kitakarítva. Hát ha nem érzik
1: habos
0: meg a vizét.
1: Ez a sör. Zoli, nem habos ez a sör? Hát olyannak kell lennie. De mennyire habos ez a sör?
0: De a mosószer illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végéig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nem fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanult a műbeles?
0: Miközben leégett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: Ez egy ilyen nap volt,
0: több milliós a kár, de nincs ezzel.
1: Szeretném mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak 7 óra.
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már...
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Hármat tettek rád?
1: Ez a ma... Hát a mai, te igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész, innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és
1: ha valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakozás, hajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: Az elsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
2: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, én szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat, én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat, az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: A többit nem szeretem?
0: Én a többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal, én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávéz egyet tökéletes. Én hordok flip-flopot.
2: Én is kislattyogok.
0: Kislattyogok simán, abszolút.
1: És a görkori?
0: Hát az ritkán. Csak akkor a karúszó van rajtam.
1: Amúgy te tudnál úgy nézni, mint a Ken Barbie.
0: Igen, azért mondom, hogy ez a görkorcsát nem is értem. Tehát ezt mondjuk értem, hogy egy férfi nem csinálja. Az igazi férfi nem értékelheti a művészetet, nem adhat ki hangot annak, ha valami tetszik neki, például egy festmény. Az autókat dicsérheti több szempontból.
2: Ez igaz?
1: Ez nagyon rossz.
0: Milyen ostoba lista ez, nem?
2: Milyen hapsi az, aki azt mondja, hogy nézd, de micsoda gyönyörű Moni.
0: Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami
2: szín. Micsoda Moni.
1: Micsoda gyönyörű ez a Moni. Na, az már férfias.
0: Figyelj, milyen ostoba a cikk. Egyedül akkor fejezheti ki, hogy valami szép, ha egy nőt akar tárgyasítani. Máskor nem. Milyen megoldal ezt a jó Isten, kik szedték ezeket.
1: Már megint a férfi a klubjáról hozzátok a cikket.
0: Már hihetetlen, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
2: Ez betalált a rendrakás.
0: Akkor... De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
1: Hát azért nem. Szerintem csak
0: szégyeli
1: magát.
0: Nem vagy ott, ahol én.
1: Szégyeli magát, mert nagyon csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
2: Nem.
0: A kocsit milyen? Nem ültem a kocsitba 1000 éve, nem tudom milyen
1: múltkor
0: a kocsit.
1: Múltkor vitt engem valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfettit, néhány késztűt és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobálta a kocsiba.
2: Elszívtam egy doboz cigit, a csíkeket, és elraktam.
0: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiába?
2: Persze.
1: Az a durva, mert
0: tudod, az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit.
1: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpiból jött ez már.
2: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinek van egy tusfürdője és kész. Milyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
2: Tökre velük vagyok. én egyféle izét használok, 30 éve
0: golyódezodort, lemosom a fogam.
2: 500 féle parfüm, és akkor mehetünk tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
2: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van, egy éjszakai krémem van.
2: Ilyen arcra mosó.
1: Királynő permetet szokta fújni az arcára.
2: Hideg vizet megnyitod, kész. Le van mosva az arcod. Milyen arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogasz, egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
2: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de egy arc lemosó krémem az van. Az 3 perc alatt megvan.
2: Arc lemosó.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
1: Van egy ilyen üzbék szoba asszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülő hajkondicionálod se például?
2: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincs, de van egy sampon.
2: Van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót. Hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért van ez?
1: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem leszel nőies, mint a földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
1: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három cseppesen minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
1: Hát a menopauza, ha azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz azzal, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
1: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert smirgli papírral is.
1: Konkrétan azzal, hogy meg kell várni, hogy elalszik, vagy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok.
0: De nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
1: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
2: férfi, ennyi.
1: Valami baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
2: hát
0: nem
2: ezzel,
0: meleg.
2: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát most motorozás nem. Után igen, én lemosom az arcom. Hát...
1: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, mint egy kretén, egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
2: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzunk.
1: Itt a keserű Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
2: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
1: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
2: Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, hogy rilocéros bőr,
2: nem kell semmi baja nincs, nincs a bőröd. Már rám, tök normális.
1: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
2: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami egy föl lehet kenni, érted? Meg egy betonkeverőt. Egy betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
1: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program Baranyában. Ma napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE Klinikai Központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munkalehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Gyászhírrel folytatjuk. 74 éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész. Halálhírét családja közölte, hozzátéve az Őze Lajos díjas és Fényhang életműdíjas művész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor pályafutása során hosszú éveken át játszott a Víg Színházban és a Nemzeti Színházban. Alapító tagja volt a Rock Színháznak. Számos televíziós és filmes szerepet is vállalt, és foglalkoztatott szinkron színész volt. Temetéséről később intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence Ráskó Eszter,
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
5: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros, aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Te megjöttél egy villával?
6: hoztam neked egy kis finomságot.
5: Júj, hol járt az a villa?
6: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szívás gombócot.
5: Mi nem merek vele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
7: Ne tedd le, koszos lesz.
5: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Én tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
6: De meg mered enni?
7: Miért, de mi ez?
6: Ez ilyen fine diningos mocsi.
5: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
6: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
5: Igen, én a másodikra tippelnék.
7: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
5: Megfulladnak.
7: És megfulladnak tőle.
5: Igen.
7: Jó, megfulladnak. Kit akartok kiírni?
6: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
5: Igen. A bátor oda néz, meg is érte. Oda néz.
6: Ismertelek meg téged, Sebestyén Balázs.
5: Elbúcsúzunk tőle.
7: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban volt.
5: Kocsitban jön. És az penész.
6: Finom.
5: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát, tele van a tér, az van, tele van a tér. Ez elképesztő.
6: Nincs mit csinálni, úgy
5: nincs
6: látom.
5: Mit tenni, nincs mit tenni, megállapítottunk.
7: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
5: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
7: És hedóba vagytok ti is.
5: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasom a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van, nincs
7: ha
5: idő.
7: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
5: Ez így van.
7: Bent,
5: ez így
7: szívesen,
5: van.
7: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
5: Szervusz
6: nagyon
5: szívesen.
6: Nagyon sok a kislány, látom, nekem hoztátok őket? Adjátok át őket, hányat tudok elvinni, neked olyan 4-5.
5: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van. Tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt. Pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
6: Hát továbbképzés.
5: Hadd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
7: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
6: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
5: igen.
6: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
5: Igazán jó arc.
6: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogad most, és rám volt, szaktanári!
5: Jó, hát, de teljesen váratlanul, csak
6: teljesen
5: úgy.
6: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
5: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
7: Szaktanári.
5: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
6: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
5: De szemét!
7: Bizony, és tudod azért...
6: És most pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
5: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
6: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik, olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
5: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
6: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
5: De ugye? Szemét vagy.
6: Ebből évekig vezette a sikerlistát. Persze. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
5: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedben?
6: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
5: Na, hát, szerinted... Hát...
6: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
5: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
6: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
5: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
6: És ezt már a hőálló megállóban is éreztett.
5: Bocsánat, ne arra, ugye
7: jaj, de jó, ott vannak a kikakuponok benne!
5: Bocsánat, ne arra, hogy kikakupon van a könyv végig, hogy azt majd tép ki, mert még szeretnék ott vásárolni, úgyhogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon Úr volt benne. Isten. Ezt jó rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
6: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
7: Még azt szeretném, Eszter, hogy jó, ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves, még azt.
6: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, ő hiányzik neked.
5: De rohadék.
6: Ez az az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berényi Miklós ketten.
5: Elmondom neked, 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a része jelent meg nagyjából.
6: És a csücsörítés és a szád elítés.
5: Azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus, de szemét. hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit így jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás volt. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
6: Igen. Miért lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan?
5: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van, kitocsogtad magad?
6: Nem tudom.
5: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
6: Egy igen? Figyelj, igen, oké. Ugye ezt a tételmondatot, amit felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv nem kövérek, támogatója, nem a könyv támogatója, gasztroját.
7: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
5: Nem mondtam se, hogy kövérek. Tehát ezt nem azt mondom,
6: le
5: hogy kövérek.
6: Le volt írva 127. oldal.
5: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
6: tehát, ja, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
5: A diszkréten pufik azért.
7: Első ürességed. Igen,
5: Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja, imádja.
6: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézár nevű kutyáról a végén.
5: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szóljál, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
6: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
7: olvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
5: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérdel, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
6: Jó. Azért hozta, hogy aláír neki, csak
5: mondom. Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél, ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
6: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
5: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
6: itt a bölcsembe.
5: De rohadék vagy.
6: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
7: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
8: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
5: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
8: Igen.
5: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
8: Akár.
5: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó gyerekek, 2010-et írunk, na szóval azért most már
6: de
5: kezeljük.
6: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
5: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon-nagyon jó sicsván, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
6: akkor aki... Azért suttog szaborító, mert te kutya
5: ez
6: vagy?
5: Ez hülye.
7: Gyönyörű párhuzam.
5: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van, kiítja a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyák a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből esik.
6: És láttam,
7: láttam munkaközben. Nem jó.
5: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszban.
7: Érted? Ez egy interjú kötet.
6: Szerintem igen, az köszönöm. Van, hogy ez a könyv, ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
5: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
6: Ezt azért nehéz elhinni.
5: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszabb, mert nagyon szeretem az agykontrollt, meg nagyon szeretem a Domján.
7: De várjál, a kövéres dubát, te nagyon is nem mondtad.
5: Megszólal benne a Petr Zselyem is a Nadis vonalról. Tehát ugye ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekes.
7: Ah, de
5: jó, mit találtál volt. Még? Oké, mit találtál
6: átmegyünk,
5: még?
6: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben, hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
7: Mi van?
6: De ha a csónakban van ember, rákiáll, térjen ki előle.
5: Nem értitek ezt.
6: És még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
5: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
6: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
7: Ő ott kiürítette a csónakját.
5: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
6: fáj
5: érted.
6: Egy kicsit.
5: Nem, imádom, már amikor kezembe vettem, mert láttam, hogy ez jön.
6: De amúgy ezt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek a, mire gondolt a költő?
5: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
6: Ami neked ugye egyszerre van.
5: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valami. valakit SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
6: Nem tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Azt sose hidd el, amit mondanak róla.
5: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szüne, gyerekek. Persze, hogy vicc volt egy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
7: Írd már alá ezt a könyvet.
5: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalmányt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
6: Rajzolok rád egy Hitler bajszot.
5: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
6: Jó, hát mindenki
7: használja ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
5: Az van,
6: álljunk bele.
5: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is, vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
7: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
6: Na hányat?
7: Hát hogy? Sokat.
5: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
7: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
5: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot.
7: Ez
5: nem feltétlen rossz.
7: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
5: Nem, ott kirakták őket.
7: És tehát, ott van szoftver?
5: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg itt szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
7: Jó, próba.
5: Tessék.
7: Hány éves?
5: Ja, hogy most versenyzünk?
7: Hány éves?
5: Jó. Aki először hány éves? Eltalálja pontosan, hogy ki hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
7: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
6: De most akkor AI vagy, Balázs?
5: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
6: Szervusz, Ferenc.
5: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
7: 38? Te mit mondasz, Eszter?
5: Tessék, Eszter?
6: Hogy remélem, hogy nem annyi.
7: Jó, mennyi vagy?
9: 44.
5: 44!
7: Jó, tessék! Jó, jó, tehát, jó. Hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőttél kettővel, akkor még két évig nem tiktokozik.
5: Jó, mutass egy gyereket, tessék, hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék. Egy-egy itt van balra neked, tessék.
7: Jó.
5: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
10: Piros Dóra.
5: Dóra, szia Dóra.
7: Ez, de ez segítség volt, mert hangos sokat
5: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, vagy mi vagy a Dóra?
7: Igen, nem, hanem a hangja.
5: Ja, mondjál milyen. Még valamit, Dóra.
10: Szeretem az epret.
5: Dóra, szerintem te 13 vagy.
6: Mi bajod van?
7: Mi van? Te normális
5: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, hogy szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
10: 10.
5: De mit mondod?
6: Nagyon jegyez meg.
5: Hogy hívnak téged?
10: Laura.
5: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
6: De ez most már egy jóslás lett.
10: Szeretem a csokit.
5: Hallod, Eszter?
7: Szereti a csokit.
6: Én vagyok a jövőből.
5: Te vagy a múltból.
6: Vagy a jövőből.
5: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
10: 10.
5: Hoppá! Javult az AI. Ja, tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
7: Jó, tessék.
5: Tessék,
7: jó.
5: Eszter.
7: Mondd a neved.
11: Marina vagyok.
6: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
5: Na, tessék.
6: Úgyhogy,
5: tessék, AI csajszínda.
7: Mondjon egy valamit, egy mondatot, ha segít.
6: Persze.
7: Jó, valamit mondj.
11: Szeretem az iskolát.
6: Szerintem 12.
11: Igen.
7: Ha! Oh, ott az AI!
5: Fú, de utálak. Itt olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
6: Az étterszállítástól.
5: Jöjjenek az étterszállítás előnyei.
6: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars sorozat.
5: Vicceltem. Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
6: Én akarok még tippelni.
5: Jó, Eszter tippel még, tessék.
7: Mondd a neved.
5: Hogy hívnak?
10: Mia. Szeretem az apukámat.
5: De jó neked.
6: Mm-hmm, akkor mi nincs.
5: Ezt 14. Mindenki nem mondhatja magáról.
6: 14 után elkezdik nem szeretni.
7: Nem igaz.
5: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
6: Igen, jó? Szerintem.
5: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
6: Szerintem 11 vagy.
5: 11.
10: 9.
7: Mondd a neved.
6: Kiskandúr.
10: Csibrik Martin.
5: Martin.
7: 9 éves vagy.
10: Igen.
7: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
5: De megvett engem a Feri, azt mondta, mondja 9-et.
7: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et
6: van. Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elna.
5: Kopasz zöld pulcs is, kandúr, egy gyerek.
7: Ő egy kandúr?
6: Igen, hát egy kandúr, nem
7: mondd
6: kandúr.
7: A neved.
9: Csibrik Krisztián.
5: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
7: Eredeti Csibrik.
6: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
5: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
7: Már nem mondd meg, már megmondta.
6: Megmondta, de
7: 43, de kevesebbet mondtunk volna.
6: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
7: Megdicsérlek,
6: szép ukra. Skincare. Utasd meg.
5: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó, Feri, tehát ezt szeretjük?
6: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember, ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
7: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
5: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
7: nem,
5: ez
7: határozottan mellette
5: ugye?
7: Vagyok.
5: Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen izé részeket nézni.
6: Igen. Egy nagyon nagyot.
5: Igen.
6: Engem is ki fog tiltani az Instagramon.
5: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohánybólba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
6: jó, minden
5: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
6: Hát ebben az esetben
7: akkor
6: csak az irodalom.
7: Kapsz.
5: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké gyerekek, jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
6: Úristen, kimehetek nézni? Én voltam a felbújtó.
5: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni, köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük? Ezt ígértük.
6: Mi az a malac
7: verseny? A malackodó verseny, tudod? A legundorítóbb módon eszi a
6: viszlikát. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
5: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
7: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
5: Tehát az valójában lejöttek róla.
7: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
6: Jövő hétfőt konkrétan hétfőtől.
7: Szerintem is.
5: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
7: Persze, senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
6: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, hát ezt nagyon várom.
5: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
6: van anyukája.
5: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
7: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
5: Egyébként igen.
6: Én el is indultam haza.
5: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
7: Hát az alapvető baj ugye a social-el nem az, hogy sok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közgyűlést tartottak a komlói polgárőrök. Napközben többfelé számíthatunk még csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megtartotta éves beszámoló közgyűlését a komlói polgárőr egyesület, ahol értékelték az elmúlt év munkáját, elfogadták a pénzügyi beszámolót és az idei terveket. A polgárőrök 2025-ben több mint 4000 órányi szolgálatot teljesítettek Komló közbiztonságáért. A tisztújításon a szervezet ismét Deák Imrét választotta az egyesület elnökének. Megújul a pécsi Pollák strand. A Pécsi Tudományegyetem azt közölte, átfogó fejlesztés indul a létesítményben, ami a teljes medencét és az infrastruktúrát is érinti. Új öltözők és zuhanyzók épülnek, a medence fűthetővé válik, így a jövőben áprilistól egészen októberig tarthat majd a szezon. A környezet is megújul, korszerűbbé és komfortosabbá válik. A beruházás bruttó 367 millió forint TAO forrásból valósul meg, melyhez a PTE várhatóan további 150 millió forintos forrást biztosít. A kivitelezés heteken belül elkezdődik, a munkák miatt azonban így a Pollák strand az idei szezonban nem nyit ki. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az Új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. Alap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága Szombathely! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengetegen.
0: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve?
2: Négy éve voltunk itt utoljára? Tényleg? Négy éve? Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggelt!
0: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
1: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, két és fél óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tolnát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, ez nem. Hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártok?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden például alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
0: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Tél programterv van, mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intéz már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat, és akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen, mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is, gyerünk!
2: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább, tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót, de nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó, szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé. Szóval,
0: de ügyes vagy, meg kell megint
1: így csinálni. De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girl-ök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, persze, vonulnak.
1: Vonulnak
2: persze.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Bacsisszunk, igen.
0: Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
2: megint,
0: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak redd a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én saját gondolataim bajoltam. Beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriék? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a Balázs szobája, most aztán!
0: Büntessük meg magunkat!
1: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba egyébként, azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, hogy rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra vagyok kíváncsi.
2: A folytatása elvonultak. Semmiféle dolog. Nem,
1: már a
0: nem, abban nem, a szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Ahogy az kinézett, gyerekek.
1: Erre ne vegyél mérget.
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
1: Rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
0: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs bácsinak szeretettel.
1: Igen.
0: Tessék a tiéd.
2: Köszönöm nekem. Mit rajzoltál nekem? De arra is bácsizol. Ennyi, ez, ilyen régen voltunk itt, hogy mióta nem voltunk itt Szombathelyen, bácsi lettem.
1: És magadtól rajzoltad, vagy anya kérte?
2: Anya kérte, hogy rajzolj valamit.
0: Magától.
2: Figyelj, és ez micsoda? Mit, ki ő? Én vagyok rajta?
0: Ki van rajta?
2: És még ki van rajta? Magyar a gyerek? Nem? Mindegy.
1: De az csak egy kicsit megilletődött, tudod.
0: Szegény, hát egy mikrofon.
2: Persze, jó, a kicsi még nem kell.
0: Szóval
2: jó.
0: Ki van rajta? Balázs meg?
3: Balázs és a Róza.
2: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönjük. Nagyon akkor vagy. Volt még egy transzparens, azt itt láttam valahol.
2: Oda néz, ott.
1: A virslisek.
2: Gyertek közelebb.
0: Gyere közelebb. Az van ráírva, hogy gyere rám, virsli.
2: A virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát tegnap a Master Good-os csávó óriásit ment.
1: Ja, aki állandóan bemutja
2: a családosat. Hát semmit nem, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt, de nagyon nagy forma volt, igen.
0: Tényleg Master Good-osok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó állást?
2: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez, ekkorát megy ez a sztori, itt áll valaki.
1: Ide is eljutott.
2: Mr. Rinna könyvet tett, szegény, te ezért pénzt adtál.
1: Ajándékba kaptad, ha vagy fizettél érte.
2: Igen.
0: Gyere már ide, haver.
2: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vetted? Szia!
3: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
2: Ó, de édes, de ő nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
3: Igen.
2: És hol van?
1: Otthon.
3: Most éppen dolgozik éppen. Nem
2: de ez
1: téged küldött
2: jó.
1: Ki. Mennyire jó.
2: És ki küldött így?
0: Korrekt az öreg. Mi?
2: Igen.
0: De
2: igen.
0: Megyél fiam, írasd alá. Igen. Aláírjuk. És ha már Mr. Rinna, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. Elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
1: Nagyon szívesen.
0: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
2: itt Szombathelyen.
0: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
2: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
0: A normális
1: de ez csak is nekünk köszönhető.
2: Persze,
1: hát, viccelj, mát,
2: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk vele csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk mellett többet, mert mi is megőrültünk. Az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszet van.
1: Azért nincs itt.
2: Igen, azért nincs itt a szombathelyi fegyházban.
0: Mr. Rinna példaképe.
2: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na.
0: Közben hát megérkezett, itt van a mi kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
2: Szia, Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
2: Azt a mindenit, és megint az első sor. Nyugodt út, békés út, megérkeztél, minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
2: Győrből buszoztál ide?
0: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Most egyszerű volt, változatosság.
0: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Ja, nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
2: Tök jó, akkor itt vagy.
4: Két és fél óra alatt, ide értünk.
2: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkár, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
1: Nem a felisimogat.
2: Nem a felisimogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
0: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
2: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
2: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
2: De csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
2: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
1: Szégyengyalázat.
2: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük minden, hogy évben, hogy szinte mindenhova megyünk, mert hogy állandóan az a, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem éreztük jól magunkat?
0: Megdobáltatok?
2: Igen.
0: Baj volt?
1: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
2: Igen, ez mondtam, hogy nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De aztán látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
0: Igen, meg ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem, nem mertünk visszajönni.
2: Itt a
0: Laci,
2: stábba történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomós sokan van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
1: vagy Laci lefeküdt valakivel.
2: Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia Lackó, ő is megjött.
0: Igen.
2: Vele kell ám jóba lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
1: neki. Lehet.
0: És... lehet úgy is.
2: bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
0: Enni kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezetett van, hogy mikor hol voltunk.
2: Ne csak vezeted?
4: Igen.
2: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
2: De hogy miért félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
4: nem, tehát csak mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
0: De rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
2: Ugyan? Ne csinálj, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
1: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
2: Időjárást is jegyzetelen.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
2: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogyha oda megyünk valamire, az mindig szar idő van. Nem tudjuk is, hogy mi az oka.
1: De óriási melkunk van ezen a héten egyébként.
2: Persze, hát úgy indultunk, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
1: hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön.
2: Ja,
1: ahhoz
2: igen,
1: képest
2: igen.
1: Egyébként tök jól megúsztuk.
2: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk a
0: lúcsúrát. Ahhoz képest, gyerekek, ez nagyon tökéletes.
2: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
4: gyere... Kapásból tudok mondani kettőt is.
2: Nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, vagy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra, akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, mert akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, igen, menjünk. Aztán lehet, hogy 2 éve voltunk, de akkor állíts hát össze holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
4: Jó, jó? A holnap út közben megcsinálom.
2: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe, hol voltunk régen?
4: Salgótalján.
2: Hát oda nem ez is akarunk igaz menni nagyon.
0: Szegények.
2: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
0: Ott, hát ott sajnos csak koncsi épület van.
2: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
0: Ott laktunk így az erdő közepébe, gyönyörű piros műbőr garnitúrák voltak, még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
2: Felfogadatlanul. Én tudom, elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
1: perzsájárás.
2: Beült és elmondta, hogy figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros műbőrfotelekben aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
4: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
0: Mondjuk ezt, Gábor, azt tényleg.
2: De aranyos vagy.
0: Kihez mér,
2: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benne nekem. Most már nem.
0: Tatabánya,
2: 21 Tatabánya. Aha,
4: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
2: Covid előtt. Hát tudtuk, hogy utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
4: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
1: Jaj, nagyon szívesen.
2: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julid, akit esetleg...
4: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
2: Juli segített neked valamit?
4: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
1: Nem igaz.
2: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
4: Nem, utána lestoppoltunk 3 srácot.
2: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... 3 srác, meg a Juli.
1: Ezt a mindenségét. Aztán milyen jó lett.
2: Juliska nem mondta.
1: És itt kezdődik, izgalmas lenni.
4: Igen, de erről már nem beszélünk.
1: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
2: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Jó Isten, Jézus.
0: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
2: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltévedt, beesett a tóba.
1: Nem, ott volt másik 2 ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
2: Addig kirabolták Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
4: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
1: Igen.
4: És ezért sietett, hogy nehogy gond legyen.
2: Ez tökéletes, tökéletes.
0: Te is mutatja. Be tudsz állást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
2: Igen. Jól választott, Gábor.
1: Csücsülj le, Gábor, mindjárt jövök.
4: Erre mondják, hogy házhoz jön a villamos.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor, a

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: Elszántad magad az első plazmaadásra? Nézzük, hogyan teheted zökkenőmentessé az első látogatást. Először is érdemes időpontot foglalnod, hogy elkerüld a várakozást. A nagy nap előtt aludd ki magad, ne érkezz fáradtan. Fontos, hogy a donációt megelőző 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter folyadékot, és ne fogyassz alkoholt. Nagyon fontos, hogy ne érkezz éggyomorra, a donáció napján is étkezz rendesen, válassz tápláló ételeket. Ne felejtsd otthon az irataidat, a személyt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Érdemes egy jó könyvvel vagy egy lejátszási listával készülni, hiszen az a 45 perc, amíg a gép mellett ülsz, a te időd. Mi biztosítunk számodra wifit, kényelmes székeket és frissítőket, de a legfontosabb a pozitív hozzáállás. Gondolj arra, hogy az a rövid idő, amit nálunk töltesz, valakinek az életben maradást jelentheti. Várunk szeretettel!
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban, Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Éva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki, Éva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát megfordították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth Abigaillel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerusz, János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, akkor hogy játszani szeretnél, mert ez azt jelenti, hogy akkor szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. Legalábbis a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éves vagyok,
0: már
1: nem
0: igazán
1: bulizok.
0: Micsoda?
1: Hát a lábam az
0: igazi, de... Hát te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Nem, én ezt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál. Ha hallod Exen dalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Swiss Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van, többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: 1, csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Tehát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1 születésnapi
1: fesztivál? Még soha.
0: De voltál már?
1: Nem még.
0: Jó, ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm!
0: Mondd a szlogent, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban. A Rádió 1 születésnapi fesztiválon Switch Disco, Ella Henderson React, ezt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: Sokan kérdezik, mi történik az első alkalommal. Nos, az első út a recepcióra vezet, ahol regisztrálunk. Megmérjük a testhőmérsékletedet, a vérnyomásodat és a testsúlyodat, majd kitöltesz egy egészségügyi kérdőívet. Ezután következik a legfontosabb rész, az orvosi vizsgálat. Donorvizsgálónkkal átbeszélitek a korábbi betegségeidet, hogy megbizonyosodjunk róla, a plazmadásra alkalmas vagy, és teljesen biztonságos számodra. Ha mindent rendben találunk, leveszünk egy kis vérmintát laboratóriumi elem, ahol többek között fertőző betegségeket is szűrünk. Ez egy ingyenes, komplex egészségügyi kontroll neked, amiért máskor sokat kellene fizetned. Amennyiben a labor eredményeid is negatívak, amelynek kiértékelése egy hetet vesz igénybe, hivatalosan is alkalmas donorrá válsz, és egy újabb időpontban megkezdheted az első plazmaadásodat. Nálunk az egészséged a legelső, ezért folyamatainkat a maximális odafigyelés jellemzi.
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
2: Reklámot hallottál.
13: 2026. május 17-e déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
1: Hírtérvillány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
13: Az elmúlt időszakban több látványos és nagy horderejű fejlesztés jellemezte Villányt. A várost továbbra is a dinamikus hozzáállás jellemzi, és nem maradnak el az új fejlesztések, írja a Megyei Lap. A főtér megújulása, a kiserdő rekonstrukciója után újabb fejlesztések jellemzik a dél-baranyai várost. Már zajlik a rendezvénytér átalakítása, de további tervei is vannak a városvezetésnek. Számos további fejlesztés előkészítése és megvalósítása is folyamatban van. Jelenleg is több közbeszerzési eljárás fut. Zajlik az új Villányi kút kivitelezésének, valamint 3 a város vendégváró vonzerejét tovább növelő turisztikai pályázat tervezésének közbeszerzése. A Kölcsei utca vízvezeték rekonstrukciója a végéhez közeledik. A műszaki átadás átvétel hamarosan megkezdődik, míg az útfelújítás tervei nem sokára elkészülnek. Ezt követően indulhat a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az óvoda udvarára tervezett játszóház esetében az első közbeszerzés eredménytelen volt, így az eljárást újra kiírták, és folyamatosan érkeznek is a kivitelezői kérdések. Emellett folyamatban van a lakópark közműfejlesztésének közbeszerzése, melyek a víz, szennyvíz és elektromos hálózat kiépítését érintik majd. Az ipari park projekt előkészítése szintén előre haladt. A szükséges műszaki módosítások beépítését követően elindulhat hamarosan az engedélyeztetési eljárás. Ezzel párhuzamosan az aktív turisztikai pályázatok előkészítése is zajlik, ahol a következő lépés a tervezők kiválasztása lesz. A Pécsi Tudományegyetem vezető partnerként vesz részt egy projektben, melyet a horvátországi University Northal közösen valósít meg, az egészségügyi képzés és szimuláció alapú oktatás fejlesztésére a magyar-horvát határtérségben. A projekt nyitó konferenciáját szerdán rendezték Varasdon, a Partner Egyetem kampuszán. A projekt célja az, hogy mindenki számára elérhető, egységes és gyakorlatorientált egészségügyi oktatást biztosítson. Ennek részeként a két felsőoktatási intézmény közös innovatív képzést indít, amely elsősegélynyújtást, ápolási alapismereteket és szimulációs tréninget kínál, elsősorban a magyar-horvát határ mentén tanuló hallgatók számára. A konferencián horvát, magyar és amerikai szakemberek, egyetemi oktatók, egészségügyi és klinikai szakértők osztották meg tapasztalataikat a szimuláció alapú oktatásról, a mikrotanúsítványrendszerekről, a mobilitásról és az egészségügyi munkaerő fejlesztésének lehetőségeiről. A rendezvényen részt vett Drago Horvát, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja is. Tomislav Mestrovics, a Varasdi Egyetem tanára és a projekt vezetője a nyitókonferencián elmondta. A kezdeményezés fő célja az egészségügyi oktatás fejlesztése, valamint a gyakorlati készségek hatékonyabb integrálása az egészségügyi rendszerbe. A magyar-horvát együttműködésben megvalósuló Európai Uniós támogatású projekt a modern, gyakorlatorientált képzés erősítésére törekszik mind a két országban, bevonva az oktatókat, az egészségügyi szakembereket és magukat, a hallgatókat is. A képzés célja az elsősegélynyújtási, ápolási és sürgősségi ellátási kompetenciák fejlesztése korszerű oktatási módszerekkel. A program keretében olyan új oktatási módszereket is bevezetnek, mint a virtuális és kiterjesztett valóság alkalmazása, a mesterséges intelligencia által támogatott értékelési rendszerek és a szimuláció alapú képzés. A projekt kiemelt eleme egy határon átnyúló mikrokredit program létrehozása, mely az elsősegélynyújtásra, a sürgősségi ellátásra és a gyakorlati klinikai kompetenciák fejlesztésére fókuszál. Emellett egy mobil szimulációs kamion segítségével a vidéki, nehezebben elérhető térségekbe is eljuttatják az egészségügyi képzések egy szeletét, így a lakosság is elsajátíthatja az alapvető sürgősségi ismereteket, mely hozzájárul az egészségtudatosabb életmódhoz is. A projekt az Interreg Magyarország-Horvátország program keretében valósulhat meg több mint 461 ezer eurós támogatásból, ebből közel 370 ezer euró Európai Uniós forrás. Aggasztó üteműnek nevezte a közfeladatot ellátó jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszak növekedését a MÁV csoport szombati közleményében. Míg tavaly január-áprilisban 41 incidenst rögzítettek, addig 2026 első négy hónapjában 69 esetben támadtak a MÁV csoport munkatársaira, írták. A leginkább érintett terület a vasút. 54 alkalommal történt erőszakos fellépés, a legtöbbször a kalauzokat érte támadás. Az autóbuszos ágazatban is komoly a probléma. Ott idén 15 buszvezetőt ért erőszak munkavégzése során, közölték. A tavalyi 179 esethez képest az idei évkezdet különösen borús képet fest. Ráadásul az idei atrocitások közül 9 alkalommal fizikai sérülést is szenvedtek a dolgozók, áll a közleményben. A közlekedési cég arra figyelmeztetett, hogy a kollégáikkal szembeni erőszak bűncselekmény. A MÁV csoport jegyvizsgálói, járművezetői és más az utazó közönséggel kapcsolatban álló munkatársai, közfeladatot ellátó személyek. A velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A MÁV csoport közölte, a jövőben is minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben. Továbbá jogi segítséget és mentális támogatást nyújt a bántalmazott kollégáknak. A felderítést és a bizonyítást nagyban segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálók számára beszerzett csaknem 200 testkamera. Előkészítési fázisban van újabb testkamerák beszerzése is, a jegyvizsgálók részére írták. A MÁV csoport folytatja a Ha megütöd, leülöd kampányát, amely arra emlékezteti az utazó közönséget, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény. Hozzátették, a biztonság növelése érdekében szorosabban együttműködnek a rendőrséggel, és ahol lehetősége van, a helyi polgárőr szervezetekkel. A felügyeletük alá tartozó vagyonőri szolgálatokat pedig célzottan a legkritikusabb vonalszakaszokra vezénylik. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán azt írta, a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem indulat, nem vita, hanem bűncselekmény, és erre a cégcsoport zéró toleranciával reagál. Ez volt a Hírtér villány a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9
2: Rádió 1!

0: hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Jó napot kívánok! Ma 2026. május 17-e vasárnap 12 óra 15 perc van. A következő közel két órában friss fontos információkkal, érdekes emberekkel várom Önt is. Ez már a Villányi Mozaik, a 100,9 Rádió 1-en, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Mai témáinkról röviden: június 11 és 14 között jön a Pont Pécs, a Nemzetközi Összművészeti Fesztivál, kiderül, mennyire veszélyes a ma már Baranyában is megtalálható tigris szúnyog, nemzetközi bölcsődei szakmai hétvégét tartottak Szászváron, és folytatjuk a tegnapi beszélgetést az új ingyenesen hívható baranyai lelki segélyvonalról. Ennyit előjáróban, most még egy dal és jönnek a részletek.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Jön a Pont Pécs Nemzetközi Összművészeti Fesztivál június 11 és 14 között több mint 50 programmal. Vendégem Csányi János fesztiváligazgató, egyetemi docens, Jászai-Mari díjas színművész, rendező színházigazgató és producer. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és jó napot a hallgatóknak!
0: Talán kezdjünk azzal, hogy milyen céllal hívták életre a Pont Pécs Fesztivált?
1: Ó, hát ennek több oka is van. Egyrészt ez a művészeti karhoz tartozó ok. A művészeti kar idén 30 éves, és azt gondoltuk, hogy nagyon jó volna azt az összetettséget, ami az elmúlt években létrejött a művészeti karon, hiszen közben az ország legnagyobb művészeti felsőoktatási intézménye lett. Szóval ezt a szakmai összetettséget ezt nagyon jó volna megmutatni. Ez volt az egyik ok. Volt egy másik ok, ez Pécssel kapcsolatos. Régóta látjuk, hogy az elmúlt években micsoda űrt hagyott maga után a posztnak az elmaradása, és hogy volt egy fontos esemény a városban, ami az elmúlt években nem került megrendezésre, és úgy éreztük, hogy kifejezetten egy olyan időszakra kellene ezt a fesztivált, hogyha már létrehozunk egy ilyet tenni, ami talán betölti azt az űrt, ami a poszt után maradt, hiszen azért volt egy elég jelentős közönség réteg, aki megszerette, igényelte is azt, hogy ilyen típusú esemény legyen a nyár kezdetén a városban, és szerettük volna ezt a helyzetet megragadni, és hát ide tartozik az, hogy ami egy picit Pécs környezetére, térségi helyzetére vonatkozik, hogy azért Pécs mindenképpen egy térségi vezető szerepet betölt, ami átnyúlik a határokon is, és ezért szeretük volna úgy alakítani ezt a fesztivált, hogy olyan intézmények, művészeti események jelenjenek meg benne, amelyek a határon túli területekről is színházi előadásokat, zenei eseményeket és más művészeti megnyilvánulásokat tesznek lehetővé, és ezáltal egy picit Pécsnek a regionális szerepét is erősítsük. És aztán harmadikként pedig, és ez a teljesen személyes dolog, ugye most jött létre a művészeti karon ebben a tanévben a Színház, Film és Tánc Művészeti Intézet, mint egy új intézet, aminek én az igazgatója lettem. Nagyon sok jelentős művésszel az országban jelentős, illetve akár a határon is túlmutatóan jelentős művészekkel, szakemberekkel, akik itt dolgoznak, itt tanítanak Pécsen, és szerettünk volna bemutatkozni a pécsi közönségnek, szerettük volna megismertetni ezeket a szakembereket, hiszen újak vagyunk, újonnan érkeztünk a városba, és szerettünk volna bemutatkozni, és tulajdonképpen ez is a fesztiválnak egy szervező elve, hogy megmutassuk azt a rendkívüli gazdagságot és tehetséget, ami jelen pillanatban a művészeti karon itt összpontosul.
0: Milyen céllal hívták életre a Pont Pécs Fesztivált?
1: Több mint 10 helyszínen zajlik a fesztivál. Elsősorban nyilván a művészeti kar a Zsolnai negyedben van, és elsősorban a Zsolnai negyedben és a Kodály központban. Itt számos helyszínen dolgozunk. A Kodály központ nagy termében, a Zsolnaiban, az E78 Fesztivál Színházban, a Góvita Báb Színházban, Planetáriumban is lesznek rendezvényeink, Kemence Galériában, és a művészeti kar épületei közül pedig a Liszt hangversenyteremben és a Média Művészeti Intézetnek van egy nagy előadója, ahol a filmes eseményeink lesznek.
0: A beszélgetésünk hamarosan folytatódik, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Vendégem továbbra is Csányi János, fesztiváligazgató, egyetemi docens, Jászai Mari díjas színművész, rendező, színházigazgató és producer. Témánk a Pont Pécs Nemzetközi Összművészeti Fesztivál, amely június 11 és 14 között zajlik majd.
1: Ezen kívül a városban, a Pécsi Horváth Színházban lesznek előadásaink, illetve a Lauberdező Sportcsarnokban is, úgyhogy hát elég sok helyszínen jelenik meg a fesztivál. Néhány programot kiemelek, de előtte azt szeretném jelezni, hogy igazából azt az összetettséget fogja a programok összessége, a program struktúrája visszaadni, ami a művészeti kar összetettsége jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy lesznek színházi előadások, lesznek nagy klasszikus zenei események, talán néhány könnyű zenei esemény is, képzőművészeti típusú esemény, nagyon erős és jelentős filmes eseménysorozataink is lesznek, AI-jal foglalkozó eseménysorozatunk is lesz, tehát végül is azt a gazdagságot és összetettséget mutatja majd a fesztiválnak a tematikája, ahogy a művészeti kar működik. És ha néhány eseményt, mert valóban több mint 50 esemény van, és ezek kisebbek és nagyobbak, és mindegyik nagyon összetett, izgalmas, és valószínűleg szinte minden ilyen típusú érdeklődésre valamit kínál majd a fesztivál, de hogyha néhány eseményt ki kell emelnem, akkor talán a nagyobbakat emelném ki. Lesz például a Kodály Központban a Vazarelli emlékévhez kapcsolódóan egy nagy Vazarelli zeneműnek a bemutatója, ami egy hatalmas látvány, egy nagy vizuális látványkával egészül ki. Szintén a Kodályban lesz például egy opera bemutató, ami a Paraszbecsület lesz helyi kórusokkal egyébként, 120-130 fős, négy nagy pécsi, illetve környékbeli kórus fog föllépni, és egy egészen különleges bemutató lesz olasz rendezővel, külföldi és magyar vezető énekesekkel, ez is a Kodály Központban lesz. Szintén nagyobb eseménynek számít a sportcsarnokban Tesláról szóló musical. Dél-Koreában nem is olyan régen, talán egy fél évvel ezelőtt szó szerint a világhírig jutott, mert megnyert egy ilyen hatalmas nemzetközi fesztivált, egy versenyt, ami mutatja, hogy ez a produkció milyen volumenű, eredeti, alkotói munkát hozott létre, mind a zene, mind a koreográfia, mind a történetmesélés, hiszen itt új történet, új dalok, új zenemű jött létre, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Aztán egy nagy Bobán Márkovics koncertre készülünk, amit a pécsi közönségen úgy tudom, hogy jól ismer, hiszen időnként Bobán Márkovics fellépése mindig nagyon nagy érdeklődés mellett és nagy sikerrel. Ezek nagyobb produkciók, de ugyanígy kifejezetten a fesztiválra készül el, hogy egy specialitást említsek meg. Például a Lakodalom című előadás, ami a művészeti kar új színművész osztályának az első nagyobb bemutatója. Az egyik főszerepben Klen Viktor fiatal színművésszel, és hát a művészeti kar nagyon-nagyon tehetséges és igazán helyes színművész osztályának a hallgatóival. És hát lesznek belföldi és külföldi egyetemi előadások. Említettem azt, hogy egy nagyon komoly filmes sorozatunk lesz, ami azt jelenti, hogy filmes mesterkurzusok jönnek létre ilyen kiváló, nemzetközileg is ismert alkotókkal, mint Deák Kristóf, Oscar díjas filmrendezőnk mesterkurzusa, Szabó Gábor, Oscar díj jelölt filmoperatőrünk mesterkurzusa, vagy Gozon Francisco, szintén nemzetközi nagydíjakat nyert filmoperatőrünk mesterkurzusa. Ugyanide tartozik Rófusz Ferenc, Oscar díjas rendező mesterkurzusa, és mindegyik alkotónak este egy-egy jelentős, nagy sikerű filmjét is vetíteni fogjuk, és közötte pedig beszélgetések jönnek létre ezekkel az alkotókkal. Egyébként ez az egész fesztiválra jellemző lesz. Minden egyes színházi előadás, vagy nagy koncert, vagy klasszikus zenei előadás, vagy filmbemutató után az alkotókkal lehet személyesen találkozni, beszélgetni szeretnénk valóban, amit én említettem, szeretnék a pécsi közönség felé megnyitni ezt az együttműködést, és megismertetni ezeket a magyar és nemzetközi térben is jelentős alkotó művészeket.
0: Mindez tehát június 11 és 14 között. Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Rövidesen indul egy újabb óra az igazi mai slágerekkel. Elsőként majd itt lesz velünk Hampton, Norma Jean, Martin és Henry közöse Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kortyban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
2: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
5: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát, és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9 Rádió.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Nemzetközi bölcsődei szakmai hétvége volt Szászváron, erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Úgy kerültem ebbe a programba, hogy a Komlói Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás működteti a Komlói bölcsődét, és valójában, ha nem nagy létszámmal, de a térségből is hoznak gyerekeket a bölcsődébe, és így a szászvári rendezvényen elmondhattam komlói kistérségi tapasztalatokat, de hála Isten, mint ahogy a bevezetőben elhangzott, ez egy nemzetközi bölcsődei szakmai nap volt, ahol a határon túlról is voltak itt vendégek, és valójában ez egy háromnapos péntek-szombat-vasárnapi rendezvény volt, ahol legkisebb egységet jelentő intézményi rendszer tapasztalatait cserélték ki jelenlévő szakemberek, és én ott is hangsúlyoztam, hogy mennyire nagy jelentőséggel bírnak ezek az intézmények, hisz első és legfontosabb intézményi idézőjel rendszert jelent a család, azt követően pedig a bölcsőde lép be a következő szinten, ahol meghatározza a pici gyermek az indulását ebbe a nem könnyű világban, tehát nagyon nagy a felelősségük a bölcsődében dolgozóknak, és a család megnyújtott kezei, és a jövő generációjának az útba indítói, és mindenkinek megköszöntem azt a felelősségteljes munkát, amit a bölcsődei nevelés területén végeznek, és azt kívántam, hogy a továbbiakban még nagyobb odafigyeléssel, még nagyobb hittel és lelkesedéssel végezzék ezt a nem könnyű munkát, ahol egy picit a legkisebb sejt az nem azt az időszakot idézi, amikor még én ugyanebben a korosztályban voltam. Egy jól sikerült rendezvény sorozaton vagyunk túl, amely sok-sok szakembernek rengeteg tapasztalatot és jó felkészülést biztosított az elkövetkezendő időszakra. Én köszönöm a szászvári bölcsőde dolgozóinak, az önkormányzatnak, hogy megszervezték ezt az eseményt.
0: Polgármester úr, köszönöm!

0: te bum bum boy.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Székely Zsuzsával, a Lélektér az Életért Alapítvány elnökével, témák az új telefonos lelkisegélyszolgálat a Baranyában. A lelkisegélytelefonszolgálatnak milyen múltja van Magyarországon?
2: Az 1970-es években alakultak az első lelkisegélyszolgálatok Magyarországon. Mi itt Pécsen 2008-ban indítottuk a telefonos lelki elsősegélyszolgálatot kifejezetten az ifjúság számára, és most az új szervezetünk, a Lélektérvonal bármilyen korosztály számára elérhető. Igyekeztünk kinyitni ezt a korosztályi specifikumot, hiszen nem csak a fiatalok küzdenek problémákkal, illetve az az elmúlt évek tapasztalata, hogy a fiatalok inkább e-mailben szeretnek segítséget kérni, és inkább a fiatal, felnőtt és idősebb korosztály az, aki szívesebben kér telefonon lelki segítséget. Mi egyébként a 0680 496 694-es ingyenes zöld számon vagyunk elérhetőek. Hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között hívható a 496 694-es telefonszám. Ebben az időszakban vagyunk elérhetőek, és bárki fordulhat hozzánk tényleg korosztályi megkötés nélkül, aki úgy érzi, hogy problémákkal küzd, krízis helyzetben van, esetleg megfordult a fejében az öngyilkosság, illetve ha a döntéshelyzet előtt áll, szeretné ezt valakivel átbeszélni, hogy mi lenne a számára megfelelő döntés, akkor is telefonálhat, fölhívhat bennünket.
1: Arról már szó volt, hogy a fiatalok milyen problémákkal küzdenek, de más-más korosztály milyen gonddal hívja fel a lelkisegélytelefonszolgálatot?
2: A leggyakoribbak a családi problémák, illetve megjelennek munkahelyi anyagi problémák, akár a munkanélküliség, betegség, gyász kérdése, és hát sajnos ez a tavaszi, koranyári időszak, ez az öngyilkossági gondolatok megjelenését is magával hozza. Világszerte egyébként késő tavasszal és koranyáron van a legtöbb elkövetett öngyilkosság. Ez Magyarországon sincsen másképp, tehát a közhiedelemmel ellentétben nem a karácsony az öngyilkosságok elkövetésével kapcsolatban a legveszélyeztetettebb időszak, hanem ez a tavasz végi nyár elejé időszak, tehát ez a május-június, amikor a legtöbb öngyilkosságot követik el, és hát ez a telefonszolgálatoknál is megjelenik.
1: A lelkisegélytelefonszolgálat május 4-én indult. Mik az eddigi tapasztalatok?
2: Azt gondoltuk, hogy az első időszakban egyáltalán nem lesz hívás, ehhez képest már több érdemi hívást bonyolítottak, fogadtak a kollégák. Úgy tűnik, hogy van kereslet a telefonszolgálatra, ezért bárkit, aki problémával küzd, biztatunk arra, hogy hívja fel a 0680-496-694-es telefonszámot. Ez a hétfőtől péntekig 17 és 21 óra közötti elérhetőség, ez talán lehetővé teszi azt, hogy munkaidő után kicsit különvonulva a családtól megoldható legyen a beszélgetés.
1: Kik ülnek a vonal túlsó végén?
2: Nagyon fontos, hogy önkéntesek fogadják a hívásokat, de nem olyan önkéntesek, akik az utcáról betévednek és már is hívást fogadnak, hanem egy nagyon hosszú és alapos kiválasztási folyamaton áteső önkéntesek vannak a vonal végén, akik fogadják a segítségkérők hívásait. Egy 100 órás, ez körülbelül egy fél évig tartó képzésen való részvétel, vizsgát követően tudnak a telefon mellé ülni, és havi rendszerességű szupervízión beszéljük meg a telefonhívásokat, illetve az önkéntesekben felmerülő szakmai kérdéseket, illetve nehézségeket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkéntesek lelki egészségvédelmére is figyeljünk, hiszen azt tud jól segíteni, aki saját maga is jól van.
1: Rövid a jövünk a záró résszel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Május 4-én elindult Baranyában a hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között ingyenesen hívható lelkisegély telefonszolgálat a Lélektér Alapítvány szervezésében. Vendégem Székely Zsuzsa, a Lélektér az Életért Alapítvány elnöke.
1: Hogyan lehet azt tudni, hogy valaki krízisben valamikor telefonál, mik azok az árókodó vagy biztos jelek?
2: Általában, aki krízisben van és úgy telefonál, annak ellenére, hogy anonima telefonszolgálat bemutatkozással kezdi, illetve az öngyilkossági gondolatok sokszor nem direkt módon jelennek meg a beszélgetésben, hanem valamilyen metafora formájában. Ilyen öngyilkosságra utaló metafora például a hosszú alvásnak a vágya, a zuhanás, a mélység emlegetése, illetve a nagyon sok tagadó szó használata, különösen az egyén vonatkozásában, mert amikor gyakran mondja a hívó, hogy én nem, illetve megjelenik a céltalansága a beszélgetésben, a reménytelenség, kilátástalanság érzése, akkor nagyon egyértelműen öngyilkossági krízisről van szó, és ilyenkor a telefon végén ülő önkéntes segítő egy kapaszkodót tud nyújtani annak, aki felhívja a 496694-es ingyenes telefonszámunkat, mert hogy mi a Lélektérvonalnál hiszük, hogy minden élet számít, és hiszük, hogy az öngyilkosság megelőzhető, és igyekszünk ezért tenni, és ezért munkálkodni, és igyekszünk eljutni minél több emberhez, hogy megismerjék a telefonszámunkat, és bátran felmerjék hívni, nem megvárva, amíg a krízis legmélyén vannak, hanem akár csak a lelki egészségük védelmében egy apró problémáról, hogyha beszélnek valakivel, ha meg tudják osztani az érzéseiket, akkor valószínűleg sokkal előbb megtalálják a saját megoldásukat, és nem mélyül el a krízis.
1: Az elmúlt években digitális robbanás történt, megjelent többek között az AI, felgyorsult a világunk. Vannak-e olyan specifikus problémák, amik az elmúlt években jöttek elő, és ezzel hívják fel önöket?
2: Nagyon gyakran fordulnak lelki problémákkal is a mesterséges intelligenciához, azonban ez nem, általában nem hozza a várt hatást, ugyanis azt az emberi odafordulást, figyelmet és azt az együttérzést, amit egy olyan önkéntes tud nyújtani, aki a szabad idejét áldozva ül a vonal végén, és arra esküdött föl, hogy másoknak segít, hogy a lelki problémáikat cipeljék, ezt a mesterséges intelligencia nem igazán tudja helyettesíteni. Különösen fiataloknál jellemző, hogy inkább a mesterséges intelligenciához fordulnak a telefonos lelkisegélyszolgálatok helyett, de nekik is javasoljuk, hogy próbálják meg felhívni a vonalat, illetve ha már írásban szeretnének segítséget kérni, akkor az e-mailes segítségnyújtásunkat használják, ahhoz szintén az önkéntes kollégák válaszolnak ezekre a levelekre.
1: És akkor a beszélgetés végén még egyszer a telefonszám.
2: 0680-496-694-es telefonszámon érhető el a Lélektérvonal. Hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között bármely korosztály számára és bármilyen problémával hívható.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Egyre többet hallani a tigris szúnyogról, aminek egyedeit már a Baranyában is megtalálták, hogy valóban veszélyes-e ránk nézve ez a vérszívó, már is kiderül, vendégem professzor dr. Mayer József, a PTM ökológus-zoológusa.
1: Ez a tigris szúnyog Ázsiában behurcolással került valószínű, hogy Európában, Albániában találták meg legelőször, és oda nagy mennyiségű használt gumiabroncsot vittek, valószínű, hogy ebbe a gumiabroncsba lévő pangó vízbe, vízzel együtt hozták be a szúnyog lárvákat, és aztán ott kikeltek, de be lehet hozni egyébként más módon is, teszem azt vizes talajt kívánó dísznövényekkel, aminek most nagy a divatja, tehát ilyen pálmafélékkel ugyancsak behozhatták. És akkor innen terjedt el Európa, Olaszországba, vagy Franciaországba, és ma már Skandináviába is megtalálható a tigris szúnyog, és innen terjedt el az amerikai kontinensen is, ott is a 90-es években és az ezredforduló.
0: A tigris szúnyog miben különbözik a csípőszúnyogtól?
1: Hát csípőszúnyogoktól, mert ugye Magyarországon mintegy 50 szúnyogfajt ismerünk, csípőszúnyogot, tehát ez egy gyűjtő fogalom, hogy csípőszúnyog, ebből 50 fajt ismerünk most, Ázsiából még 3, ezek közül egyik a tigris szúnyog, ez viszonylag kis testű szúnyogfaj, ami nagyon jellemző rá, hogy feltűnően mintázott, tehát a lábai és a teste is fekete-fehér mintázatú, és ez a fekete-fehér mintázat elég könnyen felismerhetővé teszi.
0: A tigris szúnyog milyen betegséget terjeszthet?
1: Betegséget sem kilóra, sem méterre, sem enyémre nem mérik. Tehát betegséget nem lehet terjeszteni, hanem kórokozót lehet terjeszteni, és ezek a kórokozók vagy megbetegítenek, vagy nem. Ugye, tehát a betegség az valamilyen tünes együttes. Azt kell mondanom, hogy tigris szúnyogról még nem sikerült kimutatni nálunk Magyarországon, hogy valamilyen kórokozót is terjesztett volna, szemben például a hazai csípőszúnyogokat, mondjuk a házi

0: szúnyogot, vagy a dalos szúnyogot. Tehát gyűjtjük, vadásszuk, és erre az ökológiai kutató központnak egy bázisa is van. Virológiai vizsgálatok még ezeket a kórokozókat nem mutatták ki. Ugye egy kórokozókat terjesztő élőlény, jelen esetben a tigris szúnyog, akkor tud kórokozót terjeszteni, ha egy beteg emberbe, egy fertőzött emberből szív vér, és ebbe a vérbe benne vannak ezek a, mondjuk a dengiláz okozó, vagy a mikrokefáliát okozó vektor, és ezt aztán a nyálmirigyeivel, amikor egy másik emberből vérszív, ezt a nyálat ugye a sebbe bocsátja, és így aztán átviszi. De ha nem talál magára beteg ember, akkor önmagában ez az állat semmilyen veszélyt nem jelent. Tehát néhány hazai szúnyogból már kimutatták például a dengi rázat, de a tigris szúnyogból még nem. Ez nagyon fontos leszögezni, hogy önmagában egy kórokozókat terjesztő, pontosabban betegséget okozó, megbetegedést okozó, kórokozót terjesztő állatnak a jelenléte még nem jelenti azt, hogy járványveszély van. Veszély akkor van, hogyha ez a kórokozó is jelen. Ugye szokták viccesen a szakmai körökben mondani, hogy hát a maláriától nagyon egyszerűen meg lehetne szabadulni, vagy a maláriás szúnyogot írtsuk ki, azt ugye nem lehet, malária kórokozóját írtsuk ki, hát az sem lehet, és hát az emberbe szaporizik, az embert írtsuk ki, azt lehet.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Mayer Józseffel, a PTS zoológus ökológusával. Témánk továbbra is a tigrisszúnyog, illetve az, hogy a tigrisszúnyog milyen betegségeket terjeszthet.
1: Tehát a maláriától ugye meg lehetne szabadulni, ez szerint a vicc. Ugyanezt mondhatnám a dengilázról is, csak hogy a dengilázt azt több csípőszúnyog is terjeszti, de nálunk még a tigrisszúnyogból nem mutatták. Azt kell mondanom, azt kell leszögezni legalábbis a napjainkig, mert aztán mondom, hogy honnan nézheti meg bármelyik laikus is. Még emberre veszélyes kórokozót nem mutattak ki. Hát újdonság ereje van, hogy meg a neve félelmetes, hogy tigrisszúnyog bizonyos kontinenseken, ahol valóban ezeket a kórokozókat terjesztik a tigrisszúnyogok is. Úgyhogy itt mindjárt a kezdetben mondanám mindenkinek, minden hallgatónak, mindenkinek, mert egy szenzációs forrás van, ezekkel kapcsolatban tudományos forrás, a Szúnyog Monitor Hú. Ez a Szúnyog Monitor az Ökológiai Kutatóintézet és néhány más nagyon fontos járványtani intézetnek a közös gyermeke. Ezen napra készen, itt van nálam a Szúnyog Monitor, és napra készen mutatja be azt, hogy hogy is áll a szúnyog kérdés nagyon szemléletes grafikonon. Most ennek a grafikonnak az adatbázisa az a bárki által begyűjthető szúnyogadat, ezen a monitoron van egy nagyon jó kérdőív, és ha valaki szúnyogot fogott, akkor ez alapján beküldheti. Ez a szúnyogmonitor anyag annyira pontos, amennyi adatot küldünk be. Ha valaki majd megnézi ezt a monitort, hát akkor Budapest és környékén, ugye ez egy tömilliós város, onnan ennek megfelelően nagyon gyakran küldenek be. Ez azt jelenteni, hogy hát a legtöbb szúnyog meg szúnyog probléma Budapesten van. Ez persze így nem igaz, hanem a megfigyelőknek a száma és az adatokat beküldők száma a legnagyobb. A Pécset nézzük meg, és Pécs környékét, hát apró kis lámpáskák villognak. Na de zárjuk le ezt, mert ezt még egyszer ajánlanám, a Szúnyog Monitor, ez nem a reklám helye, nagyon sok fontos adatot megtudunk a szúnyogokkal kapcsolatban, és ha van energiánk, akkor ott megvan, hogy hova lehet beküldeni az észleléseinket, és hogyan ismerjük be, és vetél a tigrisszúnyogot is. Úgyhogy ennyit tennék hozzá, és akkor bárki hiteles, komoly tudományos alapokon nyugvó adatokhoz juthat. Megjegyzem, hogy Pécsett is nagyon komoly szúnyogkutatások folynak, virológiai háttérrel, igen modern eszközökkel, pontosan a Biológiai Intézetben és a Tudásközpontban.
0: Mi is pontosan a dengiláz?
1: Tigrisszúnyog is tudja terjeszteni a dengilázat, mint ahogy már elmondtam, ha olyan emberből szív vért, aki tartalmazza ezt a kórokozót, tehát tudja terjeszteni, csak nálunk még nem mutatták ki, mert ezek szerint ez a dengiláz kórokozója ugyan jelen van Magyarországon, de olyan kis mennyiségben, hogy nagyon kicsi a valószínűsége, de van valószínűség annak, hogy egyszer csak a valamelyik megfogott tigrisszúnyogból is kimutatják, hogy ez csak egy potenciális lehetőség. Hát a dengilázról először is azt tenném hozzá, hogy ez azért a trópusokra, a szubtrópusokra jellemző, nálunk nem egy gyakori, és ennek megfelelően, mivel nem gyakori, a diagnosztizálása sem könnyű, mivel a járványi szakorvosoknak sincs nagy hazai rutinjuk. Lázas megbetegedés, de hát ez nagyon sok egyéb problémának is tünete lehet, izomfájdalommal jár, levertséggel jár, tehát ezek a leggyakoribb általános tünetek. Hozzá kell tennem, hogy egyedileg a kis változik van, aki érzékenyebb, van, aki nem érzékeny ennyire. Erre a kórokozóra nem biztos, hogy az a jó, ha nem vagyunk elég érzékenyek, mert akkor túl túlságosan is elszaporodhat bennünk ez a kórokozó, úgyhogy nem egy problémamentes ennek a virológiai háttere. A kórokozónak az elszaporodása nem történik meg, a szervezet megöli. Tehát az, hogy bevitt a szúnyog egy kórokozót, ez még nem jelenti azt, hogy ott el is fog szaporodni. Hát a sajnos a hüvelyvel kapcsolatban, a váltólázzal kapcsolatban nem mondhatnám el.
0: Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Ennyi fért a műsorba, mai témáinkról még egyszer röviden egy-egy mondatban. Június 11 és 14 között jön a Pont Pécs, a Nemzetközi Összművészeti Fesztivál. Kiderült, mennyire veszélyes a ma már Baranyában is megtalálható tigris szúnyog. Nemzetközi bölcsődei szakmai hétvége volt Szászváron, és folytattuk a tegnapi beszélgetést az új ingyenesen hívható baranyai lelki segélyvonalról. Villányi mozaikkal legközelebb a szokott időben, jövő héten szombaton 12 óra 15 perctől jelentkezünk. Ez volt a Villányi mozaik, a 100,9 Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások, meglepő információkkal. Részletek japanesclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a Jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Palett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen pompás dalok, mint az iménti Alone, Eva Max-től és Alan Walker-től. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti és egyedül Alone, nem lesz senki ebben az órában sem, mert hogy parádés lesz a társaság. Például közeledik Cyril igazi mai slágerem, amit érdemes elcsitni, ha az ember szeretne páros belépőt nyerni.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékkal jelentkezek.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhába épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívtál a szimintű jó.
0: Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy 10. vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Wait a minute, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak viccelek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

megy, csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asszály helyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Matt Cam, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a...
1: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-an 1 ágyban, az örömlányok végnapjai, de színpadon a márványlikör vagy a varázslat utazás csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackó, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
5: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
1: Az 50.
6: Oh.

0: Cedric Dua Lipa és a Training Season. Alok, Eva Max és a Car Keys a 48.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A Rádió

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Ava Max és a Whatever. Cigálától, Jack Somitól, a Riptide a 43.
1: Rádió egy Top 50, a 42.
0: A Save Me Tonight, Jennifer Lopeztől és David Guettától március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy Top 50-ben a 42. lett a Save Me Tonight.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic és a Fast Boy követi. Forget You! A 39.

0: 50. A 38.
1: A Hug Yourself Kamráttól, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach, a The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrát most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió 1.
1: Rádió 1 Top 50. A

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.

tánc alá. Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után. És ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került aláfestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off, a rádió egy top 50-ben a 35.

0: Rádió egy születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swish Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi, Schlager, next.

csak igazi mai sláger megy. Ez az a nehéz óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás. Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer. A héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
5: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi borszalonon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban! Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál.
2: A Rádió 1 az egyetlen,
0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1 Top 50. A 25.

long time. A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár, az egyikük Sam Feltz. Ezt a dalt Sam Feltz Kesha-val készítette, a Stronger, mindenki ismeri tőle, de ezt is, Summer on You.

0: És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Samfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a Top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Samfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Mezzasari, Hugo, Sonic és az It Feels So Good.

0: Rádió egy top 50. A 18.
1: A New Religion. Faithless-től és BB Rexha-tól, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexha ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexha viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboy-tól a Good Life.

0: Miért? És a Wild Ride. És nem sokára, egy-két perc múlva a 12. helyen Lady Gagával folytatom. Mindjárt jön a Dead Dance a Rádió Egy Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 12.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 11.

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobájában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Chuck Ecosy, Moi Schlager, next.

itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztiválja előtt. 2026 20. hetén mutatom, hogy hogyan alakul a Top 10. 10. lett Lady Gagától az Abrakadabra. Loi és a Get Lucky a 9. A jövő hét egyik nagy fellépője Accent, Szerával és Misha Millerrel, valamint a Don't Leave-vel a 8.

Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a hatodik. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, ötödik. Az olasz DJ Hypeton, Norma Jean Martinnal és az Out of My Head-del a negyedik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24. pünkös vasárnap, szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: Utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a JYSK-nél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Tavaszi feltöltődés. Irány az I Love Peach Café. Különleges ízekkel, frissítő jeges kávékkal, matcha variációkkal, gyümölcsös limonádékkal és üde tavaszi italokkal várnak Pécs szívében. Ülj ki a napsütéses teraszra, kortyolj valami különlegeset és élvezd a pillanatot. I Love Peach Café. Tavasz, ízek, hangulat. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
8: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

megoldása kölcsönös szerelem. Várlalkesten legyen kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő.

Egyetni érje egy olyan jó zenével, amit te ajánlasz nekik. Köszönöm. Itt van egy újabb David Guetta. Sok új David Guetta van, egyetértek veletem, itt van egy újabb Jennifer Lopez-el, de ez egy megint egy újabb. A szám címe egyszerű, Just the Way You Are. Hiddetek nekem, szerintem imádni fogtok, egy kis újdonság itt a rádió, ugyanis lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És 6-től 8-ig kívánság műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP, jegyetlen, a Rádió 1, születésnapi

podcast adult. Ezet feldolgozás egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy siker, Faithless-től és Insomnia. 2026-ban Bibi Rexa feldolgozta, és nagyon jó sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az Insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb Bibi Rexa, itt a Rádió egy ilyen hangjára maximálisan.

0: szinte nagyon jó sok igaz, ima is legyen, megy a sokonyjának, köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni akkor az innentől a lovat, szeretném kérni, köszönöm. Most innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Weez VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne haragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánunk neki. Szia, vagy nekik. Szia, szeretnék kérni egy összamot Jani bacsinak az ETR-ben, mert nagyon szeretek téged, Kuki. Léci, olvasd be, elolvastam. És utolsó üzenet, szia Kuki, Jósvai Gergő vagyok, helyű babáról, Havas Andráséknak, Abba Jusszantóra különnek egy jó számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajsz, ez biztos. A szám címe Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my

0: 3611 kívánság műsor most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskn.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor, 20 óraig itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye Gizmom?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem fastball, ugye? A good,
2: yeah,
1: life.
2: Good life.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm. Minden Barcelonának, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, elvigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, ciao, még egyszer hangsúlyozom, ma esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623-111-111-re, ha esetleg valaki nem tudta ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastball, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lévi vagyok Vácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez a sor, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni.
1: Hát. Na legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az a jó kis Ray, és a szem címe Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg köszi, akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké, rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címe Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene! Hey,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is látható.

0: A Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék elni tőlem, Sani?
2: A Fuzs Diszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És...
1: Ha. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltük,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot. Azt, hogy mi lesz, rád bízom. És üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Üdv. Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco nálunk, lányok fiúk. A szem címe I Found You. Még egyszer mondom, kit következik. Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, az egyik telefonál, itt van a vonal a túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, igen. Hát már amit kell mondanod, kit hallottad, ki volt az előadó, számcíme, bankszámlaszám, TB-szám?
2: TB-számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: Alpha and Duo.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hé, na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó, akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva, viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
5: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Találtam valakit neked.
7: Na, Sopronból?
6: Igen.
7: Még Sopronból?
6: Ismerős?
8: Szia, Balázs! Tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
7: Ja, te vagy, te voltál a csajsz a hotelből.
8: Igen, igen, igen.
7: Igen, kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
8: Így van,
7: mondtad,
8: pontosan.
7: Hogy nincs.
8: És déjà van.
7: De mondom, most boxer alsóból beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, ahogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
8: Figyelj, Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
7: Igen?
8: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
7: Ez így erős, azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rá, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda
8: az
7: nem mentem
8: lenti.
7: Le. De oda te megpróbáltál szem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
9: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
7: Nem, azt hiszem, én nem vettem föl a titkomat, nem mondtam, hogy nincs fürdőruhám.
8: Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
7: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
8: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
7: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, mondtam, még wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
8: Simán.
7: Persze, persze. És ha ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
8: Igen, hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
6: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt, mindenki jött volna ki, ugye?
7: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy, és ma szabadnap van a szállodából? Akkor
8: igen,
7: ma nem kell dolgozzon.
8: Igen, ma nem, szerencsére.
7: És szombathelyi vagy, tehát itt laksz?
8: Nem, Sopron.
7: Ja, Soproni, csak igen. Átautóztál, vagy átjöttél.
8: Így van.
7: De ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
10: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
10: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza a külföldre. Na, egy kicsit kiruttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, hát, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kértem tőle Max Szent és a Szent címet Zont Liv, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó, de te mondtál
2: otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap, mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó kegyetek, sziasztok, hello, hello, szia, szia. Érkezik Accent, lennünk ledok fiúk, Accent címet Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottál? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Nálunk lányok, fiúk, van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalkszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Jó, nagyon, most jöttünk a moziból.
0: Moziből, mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó?
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Jó, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez mennyi?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Úgyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőid, ezt tudod páros belépőn érted, jó?
1: Így van,
0: ja,
1: okay, de már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja, vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az van, az szép, megyünk többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó, oké? Okay?
1: Oké, okay. jó, köszi.
0: Zenélünkkel nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, remit most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel se dolgoztam egy részét sem.
1: Azért
2: ide
1: szép.
2: Ide megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: terület. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek! Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Nem kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: akkor
2: sziasztok meg itt!
1: Szia! Na, fiúk, érkezik Martin Garrix és a Szent Címe, Told You So itt a Rádió Egyen!

0: Cuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cuki csak rád vár!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Halló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztol, vagy úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőben, hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiú versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést ért el.
1: Jaj, de jó, gratula, és mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsolyás Pingvinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnénk kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodorei Szilvinek küldenek egy összamot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szám címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: these beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Eljött az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek Hanvai PG tollából szólnak.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok a 20 éves diszkosittel, és amivel indul Hanvai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia Hanvai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: az Rádió Egy Esti Show-ja, a Diszkos Hit Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok már többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten étesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izzy Bizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Diszkos Hitben.

0: egyen az igazi mai slágereket. Ma a Hanvai Pécsi pörgeti, egyébként holnap is, mert ő fog helyettesíteni engem. Én ugyanis holnaptól 4 napig nem leszek elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén 3 diszkosit aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyarcvashegyen a Balaton partján, és 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Sam Felt, illetve a Swiss Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosi csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosi dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek új diszkosi dal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztiválon, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hanvai PG Mix-el jön, High Patton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hanvai PG és Roberto Vini coverjében.

0: 100% elektrisztaságú magas BPM tartalmú adrenzinnölő diszkosít a rádió egyen, hamvai PG Mixel, itt van Bárány Attila, Shane DJ Junior. Hárman együtt pedig majd ugye jövő héten, Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a

slágert. A DJ pultban.

0: fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek, azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió születésnapi fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a Diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre a Diszkosit Legendsre, vasárnap pedig Rádió egy szülinapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a Diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ aranyangói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz Diszkosit, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválján. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon, szombaton én Balaton fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre a Diszkosit Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG megjátszik egy-két tracket itt a Rádió egyen, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, Diszkosit itt a Rádió egyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Wilcoxi talemezjátszók mögött. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigele közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: Phil Cox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Ez játszói mögött jön megint egy újdonság, egyenesen a Test stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a rádió egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok. Hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez a

0: Naviagox, mivel jössz most?
1: Ha már nagyot mennek a feldolgozások, akkor természetesen a Fezzó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezzó és a Kiss itt a rádió, a Word is My Radio Show-ban.

0: Hype-től, Hype-atontól vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
2: Ciao, ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en. You should

0: a néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Odalépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most, Viakox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend, régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Ophelia a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá? Erre Vilkox.
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, ami talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Wilcox! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: esik bríklék a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.
1: A

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltet, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

Heineken. Heineken. Heineken. Heineken. Heineken. Heineken.

0: World is Mine Radio Show Bricklék a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Sigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: világon. Ma este ez volt az utolsó előtti zenénk itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát!

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto, Max, ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel, a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal, azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Én pedig Ray-jel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkós itt csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglasses

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének, Kashmir és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk, és pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, Light It Up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is